Fejátokci, mondta Vajszínok, kihene vészte magoma. Néhi olyan. Néhi olyan, néhi olyan. Ég tóci, kautna mahoma. Hát simona, ego nekamona. Ég vanma, ég imi gúszia. Ég oma, vaskamtik, vaskamtik. Kake, kamiunágon.